0: ati akayabago keza
1: nakora indirimba muhaguka tuvuga ubutumwa mu mirango
2: mwipfuza kwipfurizanya akayabago keza kaze kuri hadi yagakiza ku isoko y'ukuri mwipfurize akayabago keza inshuti zanyu n'abagenzi banyu.